0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сыбья на 102 и 1 FM. Классное радио.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjanosto 2, Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо в дорогу.

0: adná
1: життя. Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitamin Raffel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is, de vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
2: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 и 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Többször is akarom veled ezt még.
1: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Kernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк іш бікешіг. Істентől, ами меннєї атянктól, іш аз Ур Єзус Христустól, а Сентлілек Істен közösségében. Ámen. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, téged jöttünk magasztalni a mai reggelen is. Összegyűltünk a te nevedbe, hogy leboruljunk te előtted, és áldjuk a te háromszor szent nevedet. Áldjuk a te szeretetedet, amelyet megmutattál nekünk Jézus Krisztusban. Csodáljuk a te hatalmadat, melyel bölcsen igazgatod ezt a világot, még akkor is, hogyha sokszor a mi látásunkban, a mi elgondolásunkban nem értjük, hogy mi az, ami történik, és miért engedsz meg mélységeket, nehézségeket, küzdelmeket a mi életünkben. De nem csak jó reménységgel, hanem biztos hittel vagyunk afelől, hogy mindent a mi javunkra akarsz fordítani. Mindent a mi javunkra cselekszel. Hadd jöjjünk, Urunk, így hozzád akkor, amikor látjuk a viharokat körülöttünk, látjuk a viharokat, talán a saját magunk életében is, a körülöttünk lévő embereknek az életében. Látjuk a viharokat a nagyvilágban, mindaz, ami körülvesz bennünket, és aminek a szele elér hozzánk, ami megmozgat bennünket, ami sokszor aggodalommal tölt el. Hadd tudjuk, Urunk, felemelni a mi tekintetünket rád, és hadd tudjunk megerősödni te benned. Ne engedd, Urunk, hogy a hullámokra nézzünk, hogy félelem töltsön el bennünket, arra nézve, hogy mi az, ami jönni fog, mi történhet még, hogyan lesz majd még nehezebb e földi életnek megfutása, e földi pályának megfutása, hanem hadd tudjunk rád bizalommal tekinteni, tudva azt, hogy egyetlen hajszál sem esett le a fejünkről a te akaratod nélkül. Így kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünket a mai napon is. Te küld a te szent lelkedet, és lelked által adj nekünk vigasztalást, bátorítást a te ígéden keresztül. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Jakab leveléből szeretném felolvasni, az 5. fejezetből, a 7. verstől kezdődően a 12. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyről, Jakab leveléből, az 5. fejezetből, a 7. verstől kezdődően a 12. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében prófétáltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok és láttátok, hogyan intézte sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen, hétkezdő Isten tiszteletünkön. A mai igeszakaszban Jakab folytatja az ő gondolatmenetét az utolsó időkkel kapcsolatban, a megelőző igében, ige szakaszokban, megelőző versekben a gazdagok megítéléséről olvashattunk, hogy milyen félelmetes ítélet vár rájuk, mi az, amit az Isten elkészített azoknak, akiknek a szíve nem hajlandó konokul ellenáll az Istennek, és nem hajlandó meghajolni, nem hajlandó tudomásul venni az Isten valóságát. És Amit éreztünk el ebben az igében, a mai ige szakaszban, hogy valahol azért ott van annak a feszültsége, hogy nem látszik eljönni az ítélet. Nem látszik az, hogy az Isten elkezdte az ő ítéletét a gazdagokon, a bűnösökön, az istenteleneken. És bizony, hogy ha valakinek ilyen elvárásai vannak, akkor nagyon könnyen fog tudni csalódni. Nagyon könnyen utóléri annak a valósága, hogy bizony az Isten felhozza az ő napját jókra és gonoszakra egyaránt, és a gonoszok is élnek és virulnak. A gazdagok is élnek és virulnak, és tervezgetik az ő útjaikat, építik az ő vagyonukat, továbbra is kizsákmányolják a szegényt. És nagyon nagy türelem kell a várakozáshoz, hogy várjuk azt, hogy az igazság valósága beköszöntsön, hogy az Isten igazsága realizálódjon ebben a világban. Legyetek tehát türelemmel. Így kezdi a mai igeszakaszt Jakab. És kétségkívül nagyon nehéz türelmesnek maradni, nagyon sok kérdésben. És érdemes itt talán úgy általában is a türelmet egy kicsit magunk elé képzelni, meg a saját életünkben a türelemnek a helyét, mennyi helyet adunk annak, hogy türelmesen várakozzunk azokban a dolgokban, amikre várni kell. Amik felett nincs hatalmunk, amik nem tőlünk függenek, amit egyszerűen csak ki kell várni. Akár egy sorbanállást, akár valamilyen választ, bármit, ami ott van a mi életünkben, sokkal türelmetlenebbek vagyunk. Szeretnénk kikényszeríteni, hogy a dolgok történjenek, megtörténjenek, a dolgok megvalósuljanak, hogy válaszokat kapjunk, lássuk fehér vagy fekete, jobb vagy bal. És hadd nincsen úgy általában is a türelemmel kapcsolatban bennünket ma az Isten igéje, hogy az, ami nem a mi kezünkben van, az, ami nem a mi hatáskörünk, nem a mi lehetőségeinkhez van mérve, azokban a dolgokban tudjunk türelmesek maradni. És különösképpen is tudjunk türelemmel tekinteni az Úr eljövetelére, az Úr igazságának megvalósulására. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Hiszem-e, vallom-e türelemmel, alázattal, álhatatossággal azt, hogy bármi történik is, még akkor is, hogyha nagyon sokszor nem úgy valósulnak meg a dolgok, nem érvényesül az Isten igazságossága, azt, amit én helyesnek ítélek, azt, amit talán az egyetemes igazság szemszögéből nézve helyesnek látunk, vagy az Isten igéje alapján helyesnek ítélünk, nem valósul meg azonnal, nem ítéli meg az Isten. Tudok-e türelemmel lenni ezek ellenére is? Ezek fölé tudom-e magamat helyezni, és tudom türelmesen és álhatatosan várni, hogy az Isten országa, az Isten jelenléte eljöjjön, bekövetkezzék. A türelemmel kapcsolatban, a türelmes várakozással kapcsolatban két képet állít ma elénk a Szentírás, két képről beszél Jakab, amelyeket érdemes megvizsgálnunk, és amit érdemes példaként a mi gondolkodásunkban magunk elé helyezni. Az egyik a földművelőnek az esete, a földművelőnek a példája. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Várja a föld drága gyümölcsét, várja az esőt. És el fog jönni. Nyilván azzal a reménységgel van, hogy el fog jönni a korai és a késői eső, meg fogja öntözni a földet, és a föld meghozza az ő drága gyümölcsét. És nincs más dolga. Ebben a pillanatban, ebben az esetben, itt nincs más dolga a földművelőnek, mint türelmesen várakozni. Türelmesen várni azt, hogy ami fölött nincs hatalma, hogy elérkezzen az eső, megöntözze az eső a földet, hogy a földben lévő magok kicsirázzanak, hogy a földben lévő magok kihajtsanak, és majd gyümölcsöt teremjenek. Nincs más dolga, mint türelmesen várni. De azért ne tévesszen meg bennünket ez a türelmes várakozás, mert ez azért nem itt kezdődik. Amikor a türelemre int bennünket az ige, akkor azt is lássuk meg, hogy érdemes a földművelő kapcsolatában is egy kicsit visszább lépnünk, és megvizsgálni azt, hogy valahogyan eljutott idáig a földművelő, hogy az, amit nekem kellett tenni, azt már én megtettem. A földművelő nem ül ki a mező szélére, és várja, hogy az meghozza az ő drága gyümölcsét, úgyhogy nem tesz semmit. Hanem bizony nagyon kemény munkával fel kell törnie azt a kemény ugart. Fel kell szántania. Be kell szórnia maggal. El kell egyengetnie. Na és utána. És majd utána. Utána kell türelmesen várakoznia, hogy jöjjön a késő és a korai eső, hogy megöntözze a földet, és hogy legyen termés, hogy várhassa a föld drága termését. Nem csak a türelemről van szó. A türelmes várakozás akkor lehet a miénk, hasonlóan itt a földműves emberéhez, ha már azt, ami ránk van bízva, azt, ami a mi dolgunk, azt mi már megtettük. És a többit azt mondom, hogy Uram, most már te jössz. A többi a te dolgod. Ami rajtam állt, amit én tudtam megtenni, azt megtettem. És így a magvetés évében talán különösen is legyen eleven ennek a képe a mi életünkben, meg a mai napon szólítson meg bennünket annak az igének a valósága, hogy elvégeztem-e azt, ami rám van bízva. Vagy csak türelmetlenül várom, hogy történjen valami, de igazából én sem tettem meg, én sem végeztem el azt, amit kellett volna. Nem szórtam el azokat a magokat, nem szólítottam meg azokat az embereket, nem akartam az életében ugart törni, nem akartam a kemény szíveket összetörni, csak várom. Várom, hogy történjen. Dőre az a türelem, dőre az a várakozás, és ne csodálkozzunk, hogyha csalódás lesz a vége. Mert nem fog megtörténni. Mert az, amit nekem kellett volna megtenni, azt nem tettem meg az elején. A földművelő akkor tud türelemmel leülni, és itt int az ige. Akkor tud türelemmel várakozni, ha már tudja, hogy azt, amit én megtehettem, azt már megtettem. Az, ami az én feladatom volt ebben a történetben, ami az én feladatom volt abban, hogy a föld meghozza a drága gyümölcsét, én már azt megtettem. Uram, a többi a te dolgod. Most te cselekedj. És vajon tudunk-e így tekinteni az elmúlt évre? Azért lassan már beköszönt az év vége, néhány hónap. De a nagyobbik részén már túl vagyunk. Tudunk-e hátradőlni és türelmesen várakozni a föld mellett, a felszántott ugar mellett, hogy Uram, amit ránk bíztál ebben az évben, magvetést, azt mi elvégeztük. És most te jössz. Add meg a korai és a késői esőt, és add meg, hogy a föld meghozza drága gyümölcsét. És ha már eljutottunk idáig, hogy valóban tiszta lelkiismerettel mondhatjuk azt, hogy Urunk, amit ránk bíztál, azt mi megtettük, akkor hadd biztasson bennünket az Isten a türelemre. Hogy mint a földműves türelmesen várjuk, hogy a többit az Úr cselekedje meg. A többit az Úr tegye meg. Ahhoz, hogy valóban ilyen türelmesen tudjuk várni, hogy beérjen a drága gyümölcs, a ránk eső részt, a mi feladatunkat el kell végezni. El kell végeznünk. Elvégeztük ezt a munkát. És ha hűségesek voltunk a munkában, akkor azt gondolom, hogy lehetünk bátrak. És lehetünk jó reménységgel arra, hogy az Úr is elvégzi azt, amit mi már nem tudunk elvégezni. Hogy ő fog munkálkodni a szívekben, és az ő kegyelme és áldása által adja meg a föld az ő drága gyümölcseit. Mi pedig legyünk erre nézve jó türelemmel, sőt erősítsük meg a szívünket. És ebben hadd biztosan újra csak az ige Jakab szavával, Jakab igéjével, hogy legyetek ti is türelemmel, erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Mert eljön annak az ideje, amikor az Úr megcselekszi azt, amire most még csak várunk. Azt, amit az Isten el akar végezni. És a másik üzenet, amit a türelemmel kapcsolatban kiemel Jakab, az a panaszkodás. Talán nagyon furcsának tűnik, és olyan távoli, első hallás olyan távoli megközelítésnek, hogy hogyan jön ide a panaszkodás a türelmetlenséghez, de azért valljuk be, hogy nagyon sok panaszunk abból ered, abból fakad, hogy nem látjuk, hogy az Úr cselekedjen. Nem látjuk, hogy az Úr eljövetele közel van. Nem látjuk, hogy az Isten igazsága érvényre jut. És akkor fogalmazódik meg a panaszkodás. Akkor hagyunk helyet, akkor születik meg az űr a szívünkben annak, hogy az betöltődjön keserűséggel, betöltődjék panaszkodással. És amit különösképpen is fájdalmas szembesítése az igének, azt mondja, hogy ne panaszkodjatok testvéreim egymásra. Ne panaszkodjatok egymásra. És itt érdemes újra csak egy picit hátrébb lépni, és nagy képként tekinteni az Úr eljövetelére, és a türelemre, a várakozásra, hogy mennyi csalódás halmozódott fel azokban az emberekben is, és mennyi csalódás, mennyi hiú ábránd, vagy elvárás van ott az emberek szívében, ami nem úgy van, és ami nem úgy lesz. És akkor jön a panaszkodás. És mindig a legközelebb eső ember az, akit érnek a mi panaszaink, legkönnyebben, leghamarabb ő rajta vesszük észre, hogy mi az, aminek nem úgy van, mi az, aminek nem úgy kellene, hogy legyen, mi az, aminek változtatni kellett volna neki, mi az, amiben ő a hibás. De értjük, hogy az egész ott kezdődik el, hogy valahol nincs, hiányzik az a türelmes várakozás, hogy az Isten az ő dolgait időben el fogja intézni. Nem siet és nem késik sehonnan. És amit az Isten elrendelt, amit az Isten szeretne, hogy megtörténjen, az úgy lesz. És amikor mi ezt nem tudjuk elfogadni, akkor lesz helye a mi szívünkben a panasznak. Akkor kap helyet a mi szívünkben a panaszkodásnak a kísértése. Még akkor is, hogyha jogos a panasz. Itt azért azt is lássuk meg, hogy a későbbiekben már arról beszél az apostol, hogy a szenvedésekben is legyetek türelmesek. Tehát jogos a panasz, ott van a szenvedés, ott van nagyon sok igazságtalanság ezeknek az embereknek az életében. Ott van nagyon sok megpróbáltatás. És hányszor hagyja el szánkat annak a panasza, amivel már úgy tűnik, hogy nem bírjuk elhordozni. Már nem bírjuk megoldani azokat a feladatokat, azokat a terheket, amelyek körülvesznek bennünket, amelyek ránk nehezednek, amelyeket látunk a világban, és látunk saját életünkben. Nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudjuk elhordozni. És itt abban tanít, abban int bennünket ma Jakab, hogy azt a szenvedést, ami jelen van, ami ott van, minden keresztény embernek az életében. És azt gondolom, hogy nem bölcs dolog azt gondolni, hogy nem lesz ott. Ha a Szentírás ilyen sokat beszél erről, és olyan sokszor szembesít ezzel, akkor ne gondoljuk azt, hogy a keresztény ember ezt elegáns félrelépéssel ki tudja kerülni. Vagy át tudjuk lépni. Ha más miatt nem, kedves testvérek, a szenvedésnek a tüze ott kell, hogy legyen a mi életünkben, akkor, amikor oda tekintünk, amikor rátekintünk a körülöttünk lévő megtéretlen emberekre, és látjuk, hogy az ő életük hová tart, hová rohan, hogyan égnek el emberek. Hogyan emészti fel őket a gyűlölet, a bosszú, a harag, az önzés, a pénzsóvárság. Ha más miatt nem, ennek a szenvedése ott kell, hogy legyen az életünkben. De ott van még sok egyéb más is. Testi szenvedések, betegségek. Sajátom, a másé. És ebben bátorít, ebben int bennünket az Isten igéje, hogy hordozzátok el türelemmel. Viseljétek el türelemmel a szenvedést is, és egymást is. Ne panaszkodjatok egymásra. Mert sokszor könnyebb rázúdítani a másikra. A haragunkat, a csalódottságunkat, frusztráltságunkat, mindent, ami ott van a mi életünkben, könnyebb egy másik embert hibáztatni. Könnyebbnek tűnik akkor a mi terhünk, hogyha ezt másokra rázúdíthatjuk. És ne értsük félre, az Isten nem arra biztat bennünket, és nem abban akar tanítani, hogy te csak tűrjél, és hallgass. Csak nem a másik ember a célszemély, hanem az Isten elé kell vinni. Először az Isten elé kell vinni. Azt, ami téged nyomaszt, bánt, ami téged földbe döngöl, ami nagy terheket ad rád, amivel te nem boldogulsz, ami számodra szenvedést okoz, mindenek előtt mindenek előtt. Vidd az Isten elé. Vidd az Isten elé. Mert ő látja a te szenvedésedet. Ő látja a te tusakodásodat. Látja lelkiismeretednek tisztaságát. Isten elé kell vinni imádságban a mi dolgainkat elsősorban. És így mondjuk, így olvassuk aztán, és megtapasztaljátok, hogy irgalmas és könyörületes az Úr. És vannak gyógyítások, gyógyulások. És van, hogy terhek lekerülnek rólunk. És van, hogy megnyílnak ajtók ott, ahol kőfalak álltak, ahol lehetetlen lett volna tovább menni. És van, hogy kiszabadul az ember a veremből, úgyhogy nem volt már menekvés, mert irgalmas és könyörületes az Úr. És az embernek ad utat, lehetőséget, hogy a szenvedésből meneküljön, kiemelje őt. És amikor pedig nem, akkor ad erőt és ad álhatatosságot, hogy a hitben megmaradjak az Úr mellett. Mert ebben is irgalmas és könyörületes az Úr, hogy ad erőt számunkra, ad erőt nekünk. Csak őszintének kell lenni. Őszintén kell tudnunk magunknak megfogalmazni, az Istennek, az Isten elé odavinni a dolgainkat. Azt, amit igazságnak vélünk, vagy igazságnak gondolunk. És itt talán ezért is nem véletlen, hogy ide kapcsolódik még ez a 12. vers, amikor arról beszél az apostol, hogy legyen a ti szavatok, igen és nem, ne esküdjetek. Mert olyan sokszor a saját magunk védelmében, a panaszaink áradatában, amikor valahogy a magunk által felépített igazságot akarjuk alátámasztani, bizony eljutunk odáig, hogy de ez így van, sőt, eljuthatunk odáig, hogy akár még az ember esküvel is akarja a saját igazát bizonyítani. És ebben újra csak józanságra int az ige, hogy nincs erre semmi szükség. Nincs erre semmi szükség, hanem a te szavad legyen igen, vagy nem. És ahogy Jézus mondja, ami ezen felül van, az a gonosztól van. De olyan nehéz sokszor megtalálni, és nehéz sokszor kimondani az igenre azt, hogy igen, a nemre pedig azt, hogy nem. Volt-e benne a te hibád is? Igen vagy nem? Elvétetted? Nem jól tetted? Elmulasztottad? Igen vagy nem? És ami ezen felül van, az a gonosztól van. A mentegetőzés, a panaszkodás, a lehetőségeknek a vázolása, az esküdözés, ez mind-mind nem ér semmit. A te szavad legyen, igen vagy nem? És beismerni, felismerni, hogy mi az, amit nem jól tettem, és mi az, amiben változtatnom kellene. Legyen a te szavad, igen vagy nem? És itt van egy érdekes, izgalmas összecsengése a két ige szakasznak, amikor a panaszkodásról beszél az ige, és akkor, amikor itt az igen és a nemről beszél a nyelv, meg annyi bűneiről, korábban sokat beszél erről az apostol. Az utolsó hozzáfűzni valója ehhez a gondolathoz az az, hogy ítélet alá ne essetek. Hogy ítélet alá ne essetek. És ugyanezt mondja a panaszkodással kapcsolatban is. Még mielőtt rátér a szenvedésre, hogy ne panaszkodjatok egymásra, testvéreim, hogy ítélet alá ne essetek. Hogy ne ítéltessetek meg. Mert a bíró az ajtó előtt áll. Hogy akarom én magamat oda helyezni az Isten szentsége elé, ha magam elől is titkolom, ha magam előtt is álcázom, megcsalom önmagamat, hogy ki vagyok valójában, milyen vagyok valójában. Hol vannak az igenek és a nemek az én életemben? Mi az, ami belefér? Mi az, amit elutasítok? Mi az, ami kedves számomra? Ki az, aki kedves számomra? Kiért vagyok hajlandó szenvedni, tűrni? És mi az, amit türelemmel el tudok hordozni? És amit nem, kedves testvérek, nem számon kér az Isten, és nem szemrehány, csak lásd meg, ismerd meg, fedezd fel saját magadba. És tudjunk úgy járulni az Istenhez, hogy ő irgalmas és könyörületes Úr. És a szenvedésből is ki tud menekíteni. A lábunkat biztos sziklára tudja állítani Krisztusban. és ő általa tudunk kérni, és ő általa tudunk könyörögni. Kívánom, kedves testvérek, hogy tanítson ma bennünket Istennek szent lelke arra, hogy hogyan álljunk meg az Isten színe előtt. És amikor arra gondolunk, hogy türelmetlenül várakozunk az Úr igazságára, az Úr eljövetelére, akkor jusson eszünkbe elsősorban azt, hogy mi mennyire nagy kegyelemre szorulunk még, és milyen nagy türelemre van szükségünk az Isten részéről, a saját életünk felől. Kívánom, hogy így munkálkodjon, és tisztogasson bennünket az Istennek lelke. Amen. Kegyelmes Istenünk, valljuk azt, hogy Te igazságos vagy, irgalmas és szerető atyánk. Így jövünk most Te eléd, és kérünk, hogy Te tarts meg bennünket e földi életben, az igazságnak ösvényén. Hadd ismerjünk meg még jobban Téged, és adj nekünk türelmet a mindennapokban, mindennapok harcaiban, a mindennapok kudarcaiban, kihívásaiban. Te adj nekünk türelmet a szenvedések közepette is. Hadd tudjunk, Urunk, rád tekinteni jó reménységgel és bizakodással, hogy mindaz, amit Te megengedtél, mindaz, amit Te cselekszel, az bölcs, az helyes, és ez a mi javunkat szolgálja. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket ebben. Te tarts meg bennünket akkor, amikor kísértéseket szenvedünk el, és ne engedd, Urunk, hogy elszakadjunk tőled, és elszakadjunk a Te kegyelmettől. Különösképpen kérünk, Urunk, azokért, akik beteg ágyon vannak, akiknek az életében sokféle szenvedés, fizikai és lelki szenvedés van jelen. Könyörülj meg rajtunk, és könyörülj meg rajtuk. Egy férfi testvérünket is eléd hozzuk, Urunk, az ő felépülését. A Te kezedben van az ő élete, a Te kezedben van az ő testi felépülése. Könyörülj meg rajta is. És mindannyian kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a mi szívünkben, lelkünkben, igazgasd a mi lépteinket, hogy jó reménységgel legyünk az előttünk álló útról, és jó reménységgel legyünk arra nézve, hogy Te nem akarsz bennünket ítélet alá rekeszteni, hanem megismerve a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet, valóban új életben Téged dicsőítünk, a Te dicsőségedre élünk, és fele barátainkat szeretjük. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg bennünket, légy ott a Te népeddel, Te segítsd meg a Te gyermekeidet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elé. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
0: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyika Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Ізоурос. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 28-án hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Repasi Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 28 вересня, понеділок. З вами Repasi Eszter та Kis Viktória.
3: Már készülnek a közelgő fűtési szezonra Beregszázban. A város központjában található kulturális és szabadidőközpontban kicserélték a kazánt, hogy az intézmény megfelelően felkészülve várhassa a leghidegebb hónapokat. A munkálatokhoz szükséges munkagépeket a Kárpátaljai megyei katasztrófavédelmi szolgálat biztosította, így a kazánt cserét rövid idő alatt sikerült elvégezni, tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszázi kistérség polgármestere.
4: У Берегові вже готуються до майбутнього опалювального сезону. У центрі культури та дозвілля, розташованому в центрі міста, замінили котел, щоб заклад належним чином підготувався до холодніших місяців. Необхідно для проведення робіт техніку надало головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області, завдяки чому заміну котла вдалося виконати за короткий термін. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
3: Egy nap alatt két motorkerékpárral kapcsolatos közlekedési baleset történt Kárpátalján. Tegnap a beregszászi járásban egy motorkerékpár letért az útról és az árokba hajtott. Az előzetes információk szerint a vezető nagy sebességgel haladt, és elvesztette uralmát a jármű felett. A balesetben két férfi sérült meg. Amint egy 30 éves sérült életét nem sikerült megmenteni, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek összeegyeztethetetlenek voltak az élettel. A 28 éves férfit többszörös sérülésekkel szállították kórházba. Egy másik baleset a Perecsenyi járásban történt. Ott egy motorkerékpár elütött egy 8 éves kisfiút, aki rollerrel közlekedett. A gyermek megsérült, az első segélynyújtást követően a Perecsenyi kórházba szállították. A két baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tudatta a Novini Zakarpattya.
4: На Закарпатті за добу сталися дві дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклістів. Вчора на Берегівщині мотоцикл з'їхав із дороги у кювет. За попередньою інформацією, водій рухався на швидкості та не впорався з керуванням. У ДТП постраждали двоє чоловіків. Близько 30-річного потерпілого врятувати не вдалося. Він отримав травми, несумісні з життям. 28-річного чоловіка з політравмами доправили до лікарні. Ще одна аварія сталася на Перечинщині. Там мотоцикл наїхав на 8-річного хлопчика, який перебував на самокаті. Дитина отримала травми. Після надання допомоги хлопчика доставили до Перечинської лікарні. Обставини обох аварій встановлюють правоохоронці, пише Новини Закарпаття.
3: Pozitív tendencia figyelhető meg a vállalkozói aktivitásban Kárpátalján. Az év eleje óta több mint 5300 új gazdasági szereplőt regisztráltak a megye adóhatóságainál, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei adóhivatal. Jelenleg összesen több mint 83,500 adófizető vállalkozás szerepel a megyei adóhatóság nyilvántartásában. Az adóhivatal emlékeztet arra, hogy a vállalkozók számára szükséges szolgáltatások jelentős része ma már online is elérhető. Többek között egy IA portál vállalkozás menüpontján keresztül. Az adóhatóság való elektronikus kapcsolattartásra a vállalkozók az adóhivatal elektronikus kabinetjét is használhatják. A hivatal azt javasolja az adófizetőknek, hogy éljenek az elektronikus szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a legtöbb ügyet gyorsan online, személyes ügyintézés nélkül intézzék.
4: Підприємницька активність на Закарпатті демонструє позитивну динаміку. З початку 2026 року в податкових органах Закарпаття зареєстрували понад 5300 нових суб'єктів господарювання. Про це інформує Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Загалом на обліку в податкових органах Закарпатської області перебувають понад 83,5 тисячі платників податків об'єктів господарювання. У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, значну частину необхідних підприємств цю послугу можна отримати дистанційно, зокрема за допомогою порталу «Дія» у розділі «Підприємництво». Для дистанційної взаємодії з податковою службою підприємці також можуть скористатися електронним кабінетом ДПС. У Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області рекомендують платникам податків використовувати електронні сервіси. Це можливість вирішувати більшість питань онлайн, швидко та без зайвих візитів.
3: tovább drágulhatnak a tojások Ukrajnában. Az elmúlt hónapban mintegy 22%-kal emelkedett a tojás ára. Egy 10 darabos csomag átlagosan 59-ről 72 hrivnyára drágult, írja az Ukrajinszki Noviny. Elemzők szerint a következő hónapokban további, fokozatos áremelkedés várható, ugyanakkor ebben a szezonban nem számítanak jelentős piaci válságra. Az idei tojástermelés csak nem 10%-kal nőtt, és meghaladja a 8,6 milliárd darabot. Az előrejelzések szerint decemberre, januárra egy 10 darabos csomag ára 78-90 hrivnya között alakulhat. Az árakat elsősorban a baromfi telepek növekvő energiaköltségei hajtják fel, mivel az ágazat működése nagy mértékben függ a folyamatos áramellátástól. A világítás és a szellőztetés ugyanis közvetlenül befolyásolja a tojótyúkok termelékenységét és az állomány megőrzését.
4: А в Україні прогнозують подорожчання яєць. Протягом останнього місяця ціни на яйця в Україні зросли на 22%. Десяток яєць подорожчав у середньому з 59 гривень до 72 гривень. Як повідомляють українські новини, аналітики прогнозують подальше поступове подорожчання. Проте масштабної кризи на ринку в цьому сезоні не очікують. Зазначається, що цьогорічне виробництво зросло майже на 10% до понад 8,6 мільярда штук. За словами аналітиків, до грудня-січня вартість яєць коливатиме в межах 78-90 гривень за десяток. Тиск на ціни створюватимуть витрати птахофабрик на альтернативну генерацію електроенергії. Птахівництво повністю залежить від енергопостачання, адже світловий режим і вентиляція безпосередньо визначають несучість і збереження поголів'я.
3: Első alkalommal rendezték meg tegnap Beregszászban a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozóját. A kezdeményezés célja, hogy a református gyülekezetek zenekarai közösen dicsőítsék Istent, és a zene az ének által is erősítsék a közösséget. A találkozón fiatalok és idősebbek egyaránt részt vettek. A rendezvény jelentőségéről és a kezdeményezés jövőjéről Zán Fábián Sándort, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökét hallhatják.
5: A zene mindig nagy szerepet játszott. Ha az ószövetségi könyveket olvassuk, ott is láthatjuk, hogy a zene mindig a léleknek a kulcsa volt, és úgy gondolom, hogy a református zenekarok találkozója is azt mutatja, hogy eltelnek évezredek, a mindenható Isten szeretete nem változik, az Isten és az ember között az ima, az énekelt imádság, a zene, az, ami erősíti az ember és az Isten kapcsolatát, erősíti a közösséget azáltal, hogy nyíltan, bátran hitvallást tesz az ember az Isten szeretetéről, arról a megtapasztalásról, amivel az Isten megajándékozta. Ez az első találkozó, ami számomra fontos, hogy a kezdeményezés munkácsról jött. Egy diakónusunk keresett meg, és kérdezte meg, hogy mit szólok hozzá. Azt mondtam, természetesen mi benne vagyunk, mert hiszem és vallom azt, hogy nem csak a fiatalok számára, hanem mindig újabb és újabb nemzedékek számára nyit lehetőséget, ajtót a zene, az ének, és reménykedem abban, hogy ez az első alkalom nem marad egyedüli, hanem lesz majd második, harmadik, és egyre több gyülekezetben lesznek olyan idősek, fiatalok, akik zenélnek, és zenés hitvallással, zenés imádsággal közelednek Istenhez, és így a közösség is egymáshoz, ember-emberhez, és az ember az Istenhez közeledni tud.
4: Вчора у Берегові вперше відбулася зустріч закарпатських реформатських гуртів прославлення. Мета ініціативи, щоб музичні гурти реформатських громад спільно прославляли Бога, а також через музику та спів зміцнювали спільноту. У зустрічі взяли участь як молодь, так і старші люди. Про значення заходу та майбутнє цієї ініціативи розповів єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор. Далі ви чуєте його слова.
5: A zene mindig nagy szerepet játszott. Ha az ószövetség...
4: Музика завжди відігравала важливу роль. Якщо ми читаємо книги Старого Заповіту, то і там бачимо, що музика завжди була ключем до душі. І я вважаю, що зустріч реформатських гуртів також показує. Минають тисячоліття, але любов всемогутнього Бога не змінюється. Між Богом і людиною саме молитва. Молитва у пісні, музика – це те, що зміцнює зв'язок людини з Богом, зміцнює спільноту. Завдяки цьому людина відкрито і сміливо засвідчує свою віру в любов Бога, свій досвід, яким Бог її обдарував. Це перша така зустріч, і для мене важливо, що ця ініціатива виникла в Мукачеві. Один із наших діяконів звернувся до мене і запитав, що я про це думаю. Я сказав, звичайно, ми долучаємося, адже вірю і переконаний, що музика та спів відкривають можливості і двері не лише для молоді, а й для нових і нових поколінь. І я сподіваюся, що ця перша зустріч не залишиться єдиною, а відбуватиметься і друга, і третя, що в дедалі більшій кількості громад будуть старші і молодші люди, які займатимуться музикою, наближатимуться до Бога через музичне свідчення віри та музичну молитву. І таким чином спільнота також зможе зближуватися людина з людиною і людина з Богом, зазначив в інтерв'ю нам єпископ Закарпатської реформатської церкви зам Фабіан Шандор.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban többnyire derült, kellemes őszies idő várható. A következő órákban a levegő hőmérséklete 20 fokig emelkedik, a legmagasabb érték pedig elérheti a 23 fokot. Összességében a hét folyamán meleg és többnyire száraz időjárás várható Kárpátalja szerte.
4: Сьогодні у Берегові очікується переважно ясна, тепла осіння погода. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 20 градусів, а температурний максимум сьогодні в день очікується на рівні плюс 23 градуси. Загалом увесь тиждень на Закарпатті буде теплим і переважно сухим.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod. Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
0: September 26th a terőszétopot kívánunk mindenkinek, ez a hétfői különkiadás műsora szól az FM 92.1-en a Pulzus Rádióban. Sziasztok, szép napot kívánok, szia István!
6: Üdvözlök én is mindenkit, hát úgy néz ki, a természetben valami megmozdult a mai napra, akár 24 fokos hőmérséklet is elképzelhető pluszban, tehát valahol indiánok tanyázhatnak erre, és úgy néz ki, hogy az elkövetkező héten is legalábbis a 20 fok környéke, vagy némileg a felett lévő napi csúcshőmérsékletet várhatjuk. Mondjuk a reggelek már egy picit csípősebbek, 7-8 fokhoz szerintem nem vagyunk annyira hozzászokva, és hát a múlt hétről nem feltétlenül tudjuk meg, hogy hány család, hány háztartás döntött úgy, hogy a kazánját kicsit bemelegíti, vagy esetleg megpróbálja a maradék, hát hogy is mondjam, fa maradványokkal egy picit a kályháját, hogy is mondják, mifelénk átcsapatni, legalábbis azt a hőérzetet olyan szintre hozni, ami már nem feltétlenül kellemes, legalábbis oda bent a házakban, hogy ne csak az összes ruhát kelljen magunkra venni, hanem egy picit meleg is legyen. Na, ezen a héten úgy néz ki, hogy rendben lesz az
0: hát
6: hőérzet.
0: Ez az az időszak, amikor a férfi aggódó szemét a hőmérő higanyszálára, vagy éppen digitális kijelzőre teszi, és ez azért veszélyes, mert hát ugye korábban beszélgetünk arról, hogy van egy ilyen belső nyomás, ahol a feleség, a gyerekek panaszkodnak, hogy apa, miért itt van ilyen hűvös? Miért van itt ilyen hűvös? Aztán ugye mondom, nyissuk ki korán az ablakot, és akkor bejön a napon keresztül a nap melege, vannak még ilyen elterülő hadműveletek, azért én is nézem, ma reggel 20,5 fok volt a házunkban, ami azért már éppen a
6: kritikus éppen felett van.
0: Éppen a környékén van, hogy azért már úgy
6: eldolgok. Még a család ebben ki tud egyezni.
0: Igen, még azért a felső az megold dolgokat, meg egy vastagabb takaró megoldja dolgokat, de azért már úgy pedzegeti a témát, hogy ezt előbb-utóbb nem fogjuk megúszni ennyivel. Na hát egyébként ez egy természetes jelenség, mert ugye megfogalmazhatjuk bátran, hogy az ősz az zajlik. Ősszel a madarak is megindulnak, mert melegebb égtájakra kell, hogy
7: érkezzenek, de az, hogy minden más is megindul, ez nagyon furcsa, mert ha megnézzük az elmúlt napok eseményét itt az állatinvázió esetében, akkor azért igazán teljesen izgalmas dolgaink vannak, és kezdjük talán a legizgalmasabban, amely kicsit arrébb van, mint gondolnánk. Ugye sok esetben beszélgetünk, hogy milyen furcsa állatokkal találkozunk vidékünkön, na de azért vannak azért esetek, amikor úgy meg tudsz lepődni még te magad is. Hát Pollenára szeretnénk elkalózzani a hallgatók figyelmét, ahol konkrétan ez egy Munkácstól néhány kilométerre, Szolyvától tényleg a legközelebbi települések egyike, konkrétan egy bevásárló központban látogatott be egy ló.
6: Így van, és szépen szét is nézett, de hát a felvételek ilyen szempontból megdöbbentőek. Sokféle dologgal találkozhatol egy boltban, egy szupermarketben. Mondjuk az, hogy némelyikre ki is van írva, hogy kutyával, macskával, csak korlátozottan, hogy ne lépj be. Hát végül is az nincs kitéve egyetlen egy boltba sem, hogy ló nem mehet be. Úgy látszik, nagyon illedelmes volt, hogy valamit nagyon szeretett volna ott megtudni. A ló bement a boltba.
7: Hát gondoltam, milyen benzin üzemanyag árak vannak, akkor feltehetőleg, mivel a gazda többet jár vele, mint a kocsival, feltehetőleg megnézi, milyen árak is vannak a boltban az élelmiszer területén. Hát ugye hallottunk arról a nagy hírről, hogy Amerikában minden egyes mikrohullám új doboza a leírásában ott van, hogy macskát miért pedig nem szabad ebbe beletenni. Mert ugye volt arra precedens, hogy valaki véletlenül beletette, vagy magától, de a lényeg az, hogy egy macska került bele és beperelte a céget, mert ugye ő nem tudta, hogy a mikrohullámos sütőben nem szabad macskának belekerülnie. Szerintem ezen a polenai élelmiszer boltnak a tulajdonosai ezek után ki fogják tenni a bejárt, hogy fagylalt kutya, illetve lóval tilos bemenni, vagy lónak sem szabad bemenni gazda nélkül. Mert nem úgy van, hogy betört a szekér, neki szaladt, és nem. Ő szépen bement az ajtón, széjjel nézett, nem agresszíven.
6: Fotocellás ajtó volt,
7: igen,
6: szerintem.
7: Igen, szépen, szolidan széjjel nézett, megnézte, ami neki számára kedves, és aztán szolidan elhagyta az ingatlant. Nem tört, nem zúzott, nem ágaskodott. És ugye azon gondolkoztam, vajon ki volt jobban meglepődve?
6: Hát a felvételek szerint az emberek voltak nagyon meglepve, legalábbis ott a két polc között, amikor láttam, hogy elég szapora léptekkel próbálják megvenni.
7: A csíkok, húzták.
6: Abszolút. Hát meglepve voltak, és valóban egy ilyen szempontból illedelmes ló volt, vagy nagyon féltő is a polcoktól, vagy az ott található árutól, nem tudom, mert nem ment hozzá közel. Szétnézett, úgy látszik, abrakolni valót nem talált, és ennek, ahogy jött, úgy majd aztán el is ment.
7: Én meg pont azon gondolkoztam, hogy igazából azért volt a ló megszeppenve, hogy vele metetitek a vizet, a sót, az abrakot, meg a zabot, meg ennyi minden közül tudtok választani. Hazamegy, szerintem biztos azt fogja mondani, hogy ezt nem kérem, ez nem. Nekem hozzá chipset, mipset is, és popcorn.
6: És akkor találunk majd lovakat, ami civilizációs betegségekkel vannak ellátva?
7: Ki tudja, még az is benne van. De ez a lista nem csak erről szól, vannak egy polenai lovunkról, aki bevásárló központban van, mely az ország szívében, Kijevben viszont juhokkal találkoztak. Nem akarok márkát mondani, mondjuk azt, hogy egy bútor, illetve egyéb belső építkezési, vagy belső rendezési.
6: Ágynemű dolgok is vannak benne, és hogyha birkákról van szó, nem tudom, hogy jöttek önkéntesen leadni a gyapjút, és azt mondták, hogy tessék, pihe puha. Most van éppen a gyapjú szedésnek az időszaka, bár nem tudom, hogy mikor nyírják a juhokat, de ők úgy önkéntes mondom, megjelentek.
7: El tudom képzelni, a fiatal juhot először megnyírják, és akkor hazamegy sír, vagy apa, nézd, mit csináltak fel, hova vitték, oda, és egyébként pont itt állnak ilyen termék, és bementem, hogy gyere fiam, majd én kiverem rajtuk. Mert, hogy ilyen dolgokkal is találkozunk, nem bent a nagyvárosban, hanem a megye külső peremén, egy kisebb településen történt ez a juh látogatás egy ilyen boltban, és aztán...
6: Hát lehet, hogy reklámfogásnak gondolták először az emberek, hogy jé, de aranyos, hogy ebből készül majd az
7: ágyunk. Meg is fogni!
6: Meg.
7: Sőt, még...
6: Hát mondjuk mostatva nem biztos, hogy annyira voltak, de egyébként tényleg megtalálták az utat a boltba.
7: És ugye messziről közeledtünk visszafelé, és ugye találkozunk olyan hírekkel, hogy medve és egyéb, és ugye olyan sokszor látunk medvét, hogy hát hegyek között élünk, vagy hegyek lábánál élünk, és ez mindig ilyen izgalmas, hogy medvével találkoztak a Szinyevéri Park mellett, hát ott laknak, ugye, de medvével találkoztunk itt, és általában a határőrség az, akik igazán jól tudják ezeket a vadkamerákkal ezeket rögzíteni, és én amikor ilyen messze, vagy mi láttunk már azért közelebb is, mondjuk Ilosva vonzás körzetében is hallottunk már medvéről, Ungvár felett a hegyekben is hallottunk medvéből, de utána kellett járunk, de több hírportál lehozza azt, hogy kapaszkodjatok meg. Magyarországi határrendészeti kirendeltség hőkamerával 2 darab nagy testű medvét talált, látott haladni Tiszabecs, Uszka, Botpalád települések között található mezőgazdasági területen. Hát ugye Tiszabecs az az a régiója ennek a vidéknek, amely ennek a vidéknek a régiója, mert elmondhatjuk, hogy elég közel van hozzánk, és akik Beregszázból nem igazán ismerik a környék települését, mondom, még a közvetlen határos település a magyarországi faluval, hát Tiszaújlak. De itt van mondjuk Tiszaújhely, Csetfalva, és még is sorolhatnánk településeket, Tiszabökkény, keresztül is itt van, mint hogy igazából Izgamágyfalva, Karácsfalva, ezek a településeknek a határában történt ez a szeánsz, és bár a magyarországi határát, a magyarországi határőrök vették észre, én félek, hogy ezen a zónában is érdemes kiírni az önkormányzatban, hogy medve vezél.
6: Legalábbis nagyon közel van, tehát mondhatni, hogy csak egy vízválasztál, bár a Tiszának a vízhozama nem nagyon...
7: Pláne most.
6: Így van, tehát hogy ha egy mackó úgy gondolja, hogy ő most átlátogat, akkor nem feltétlenül az útlevelén fog gondolkodni, hogy jaj, vajon én mehetek, vagy nem mehetek.
7: Attól csak az a rosszabb, ha két mackó gondolja. Így még két nagy testű medvéről szólnak a hírek.
6: Így van, úgyhogy mert a mackók jönnek-mennek, hogy gondolkodom, március 23-án van a medvéknek a világnapja, hogy ezek valami előkészületek lennének a világnapra, hogy kezdenek gyülekezni.
7: Én vagy... dzsámborit tartanak? Medve dzsámborit? Csak nem az Alföld régióban.
6: Így van, mert ott majd, tehát hogyha nagyon jól érzik magukat és jól laknak, akkor nehéz lesz majd télére a vackukat megtalálni.
7: Úgyhogy a mi forrásaink szerint bár több hírportál lehozta, a tiszabecsi önkormányzat posztolt egyet, reménység szerint valódi állás, hogy valóban a medveészlés miatt felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy veszély történik a településen. A szabadban tartózkodók mindenképpen óvatosan ennek megfelelően járjanak kell. Úgyhogy Tiszaújlak lakosaitól várunk, hogy láttak-e ilyen, hallottak-e ilyen hírt a szomszédos határ másik oldalán lévő településről, illetve a medvékről. Hát, ha nem jutnak át hozzánk.
6: Így van, és úgy néz ki, hogy a medve nem csak ott jelent meg, egy másik hírforrás arról számol be, hogy a munkácsi határőr osztagnak a kihelyezett kamerájához is oda cammogott egy medve, megnézte, nagyon békés volt, aztán tovább is ment, úgyhogy az ukrán-román határ hegyvidéki szakaszán szintén medvék járnak.
7: No, hát igen, izgalmas napokat élünk, ez az elmúlt hétvégén elég sok egy jószágjárás egy csokorra. Aztán várunk technikai közérdekű információkat, a Vodakanál Kárpátvíz éppen ma reggel posztolt egyet.
6: Így van, úgy néz ki, hogy reggel 8:30 óta csőtörési munkálatokat, illetve a csőtörésnek az elhárításán dolgoznak a Lehel, illetve a Gyár utcán, és a szakemberek előreláthatólag úgy látják, hogy délután 4 órára végeznek majd a hiba elhárítással.
7: Van egy felhívásunk is, a KMKS Jótékonyság Alapítvány közleményét olvassuk, felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy folytatódik a súlyos betegek támogatását célzó program. A pályázat szükséges ajánlás birtokában az alapítvány regionális irodáiban nyújtható be, részleteket pedig a KMKS helyi alapszervezeti elnökénél, illetve az alapítvány irodáiban lehet megszerezni. Fontos megjegyeznünk, hogy ez a pályázat kimondottan a súlyos betegek támogatásáról szól. Ez egy nagyon fontos része a nagy segítség listában, hogyha külön köszönjük ennek a lehetőségét. Aztán a mai adásunkkal kapcsolatosan fent vagyunk a livestreamen, külön köszönjük, ha írtok nekünk és hozzászóltok és megosztjátok ezt a mai hétfő adásunkat, illetve több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Állatjárásról, mozgásról beszélgetünk, de rengeteg program volt, többek között a Kárpátai Református Egyház dicsőíti együttes találkozóját is megszervezték pont tegnap, de volt itt Bereg megyei konfirmandus találkozó, illetve ez alkalommal a 4. Kárpátház civil szervezet programját szervezték meg 2026-ban, 4. alkalommal, ez pedig a Siesta, egyfajta tánc, egyfajta találkozó, egyfajta közösségi találkozó, ahol az évben működő különböző településeken lévő csoportoknak a tudását mutatják be, illetve a közösségi feltöltődés egyébben zajlik. E kapcsán érkezik hozzánk második óránkban meghívott vendégünk itt az FM92.1-en, Tóth Győzőt várjuk, az alapítvány igazgatóját. Illetve második órákban pedig, illetve első órákban pedig egy kapcsolás keretében szeretnénk beszélgetni. A hétvégén, illetve hétvégén ért véget a 5 év után újra megszervezésre kerülő Kárpát-medencei református média munkatársak találkozója, egyfajta sajtó találkozó, és ennek főszervezőivel szeretnénk beszélgetni, Somorjai Balázssal, a Magyar Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs igazgatójával. Ajánlom figyelmetekbe a beszélgetés, a Puzus Rádió stáb tagja is képviseltették magukat ezen a rendezvényen, ezért is maradt el 3 műsorunk a múlt hét második felében, úgyhogy külön köszönjük a megértést, és jövünk a részletekkel.
6: Szóval nyisni hosszínásai Peredácsi, Balázs Somorjai, Direktors komunikácii synodu Horskoi reformátskoi cárkvé ta győző tót, vekonáči direktor chromátskoi organizácii Kárpátház.
7: A legjobb zenékkel készültünk itt az FM 92.1-en. Ez a különkiadás hétfőadása. Jó rádiózást, jó szórakozást kívánok mindenkinek. Tartsatok velünk!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás műsor, és hogy ígértük, megyünk is valami újabb beszélgetéssel. A vonal másik oldalán köszöntjük nagy tisztelettel Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályvezetőjét.
3: Сьогодні з нами на зв'язку Балаш Шоморяй, директор з комунікації синоду Угорської Реформатської Церкви.
2: Köszöntünk, nagy szeretettel hallasz-e bennünket.
4: Igen, hallak titeket, szervusz, áldás békesség.
2: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselői jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kérek, mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról.
4: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya felett, előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránt a részvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
2: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát? Mik voltak a legfontosabb céljai?
4: A legfontosabb célja az, hát ha egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert hogy többes a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon, vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos célja a találkozónknak. A konferencia végén együtt közös körben vettük sorra, hogy hogyan tudjuk egymást támogatni, milyen segítséget tudunk nyújtani a területileg széttagolt református médiában. Hogyan tudjuk a központi Magyarország református kommunikációba beemelni a határon túli híreket, az egyházmegyék, az egyházkerületek híreit. Ez egy kiemelt célja volt a rendezvénynek. És legalább ennyire fontos volt az, hogy tanuljunk is közben, ezért előadásokat szerveztünk. Az egyik előadás az a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly végzett kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője Figuláné Blázs Ágnes, illetve a mesterséges intelligencia modernkori alkalmazásáról tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.
2: Ha külön akarjuk bontani, kezdjük azzal a résszel, hogy együttműködés, együtt gondolkodás, közösség és ez fajta családi hangulat mennyire fontos, hogy a Kárpát-medencében dolgozó különböző egységek, akik majd tényleg a hétköznapok szürkeségében elmélyülve küzdenek az erőkkel, azért lássák, hogy vannak hasonló gócpontok kicsivel arrébb, és Kárpát-medencén belül igen sok réten, különböző területeken vannak hasonló helyzetekben lévő egyházi médiában dolgozó munkatársak. Kérlek, meséljenek a megtapasztalásokat. 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás az, hogy vagyunk, ismerjük egymást,

0: azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon, hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben, és pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen. De nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
1: A másik része a tanulás volt ennek a konferenciának. Azt gondolom, hogy a világ összes sajtómunkatársa egy óriási kihívás előtt áll, változó világban olyan dolgok jelennek meg, amely fenekestől felfordítják ezt a területet. A mesterséges intelligencia, a változó figyelem és a változó érdeklődés gyakorlatilag tényleg arra ösztönöz, hogy keressük az utakat, hogy a keresztény tartalmak megmaradjanak ebben a médiapalettában. Miért fontos ezben együtt gondolkodni, miért fontos ebbe az irányba előrelépni és kicsit fejleszteni magunkat?
0: Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindannyian minden egyes információ morzsának a birtokában vagyunk. Elhangzott például, hogy a közösségi médiában az álló videóformátumok azok, amelyek jól teljesítenek. Ha ezt valaki nem tudja, akkor bizony lemaradásba kerül. Mert a megjelenítő eszközök, a telefonok, a tabletek, az bizony az álló formátumot támogatják. Elhangzott az, hogy pillanatnyi, aktuális, a felszínen lebegő, vagy a közbeszéd által a felszínre hozott témákban hogyan lehet aktívan szerepet vállalni, hogy milyen korcsoportokat érdemes megszólítani az egyes felületeken. Ez mind-mind olyan, amihez nagyon ritka esetben ért egy azon ember. A részinformációknak külön-külön birtokában vagyunk, de ha ezeket megosztjuk egymással, akkor az a közös munkában hozza meg a maga gyümölcsét.
1: Van eredmény téren? Látjuk azt, hogy van jövője a keresztény tartalmakat gyártó médiáknak? Tudunk ebben a megváltozott kihívásokban helyt állni? Hogyan láttad ezt a kérdést?
0: Én először is azt gondolom, hogy nem szabad a világi médiumokhoz mérni a keresztény médiumoknak az olvasottságát, a látogatottságát, a like számát. Kifejezetten nem szeretem, amikor valaki lájkokban méri egy cikknek, egy bejegyzésnek a népszerűségét. Ezt el kell engedni, mert ez óhatatlanul csak csalódáshoz fog vezetni. Nem ugyanazon a pályán játszunk. Nem ugyanazok az eszközeink, nem ugyanazok a lehetőségeink. És nem ugyanaz sokszor a közönségünk. De azt azért el kell mondanom, hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 évvel ezelőtt 21 ezer Facebook követője volt. Idén, szeptember 15-én megérkezett a 100 000. követő a Facebookon. Nagyon-nagyon gazdag tartalmakat gyártunk. Ott van például a Mélyvész című műsorunk, amelyik adásról adásra több ezres nézettséget produkál, és nagyon-nagyon akut témákkal foglalkozik. Azt is látjuk, hogy a református.hu olvasottsága hogyan emelkedik egyik évről a másikra ezres nagyságrendben. Napi olvasottságáról beszélünk. És azt is látjuk egyébként, hogy az 1%-os felajánlások hogyan változnak. Csak idén 60.505-tel lett több az SZIA-juk 1%-et felajánlók száma a Magyarországi Református Egyház oldalán. Én azt gondolom, hogy emögött nyilván missziós munka is van, de hogyha a kommunikációt is missziós munkaként tekintjük, már pedig azt gondolom, hogy érdemes, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is kivettük ebből a részünket, és azt tudom mondani, hogy ez nem nagyon igazolhat mást, mint hogy van igény a keresztény tartalmakra. A másik, hogy a világ válságokat él át. Politikai válságot, pénzügyi válságot, biztonságpolitikai válságot, környezeti válságokat. És ezekben a helyzetekben az embereknek igenis szükségük van kapaszkodókra. A kérdés mindig az, hogy ki

0: az, aki először odaér hozzájuk? Ki az, aki először közérthető válaszokat tud adni? Az igény tehát nagyon világos ezekre. De nekünk az a dolgunk, hogy ne folyamatosan, ha egy ilyen sportos hasonlattal élhetek, ne folyamatosan a mellettünk lévő sávba pillantgassunk, hogy hol tart a másik. Haladjunk szépen előre, és bízunk abban, tudjuk azt, és ezáltal bízunk abban, hogy van kereslet arra, amit csinálunk.
1: Azt már a kutatók is megállapítják, hogy a jó hír az egy nagyon fontos része az embernek az életében, mert gyakorlatilag a mai hírszerkezet az a különböző negatív impulzusokat próbálja túlhaladni, és ma már törvény kötelez arról, hogy a pandamacikról is beszélnek kereskedő médiák valamilyen százalékban, hogy kicsit javítsák a hírek tartalmát. Ebben a megtapasztalásban a jó hírt közlő keresztény tartalmak mennyire lehetnek a közeljövőben is fontos része a megjelent tartalmaknak? Mert azt gondolom, hogy előbb-utóbb egyre nagyobb vágyakozás van az emberben, hogy valami jót, valami értéket, valami megnyugtatót, valami bizalmat keltőt olvasson, lásson, hallgasson, illetve nézzen.
0: Magától értetődő igény ez az embernek, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad eltorzítani a valóságot azzal, hogy folyamatosan csak a jóról szólunk. Mert nem csak jó dolgok vannak a világban. De miközben beszámolunk a kihívásokról, a nehézségekről, a közben tegyük mellé, hogy ezekből a kihívásokból, nehézségekből mi a kivezető út. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 800 ezer alkoholista van, mert erről beszélni kell, akkor tegyük hozzá, hogy rendben, de a Magyarországi Református Egyház iszákos mentő missziója 40 év alatt 40 ezer embert szabadított meg az alkoholfogságából. Tehát mindig úgy mutassuk meg a rosszat, hogy közben fel tudjuk mutatni mellette a jót is.
1: Még egy gondot a folytatásról, erről mindenképpen hangzon szó.
0: Nagyon világos volt a konferencia végeztével, hogy óriási az igény az újságírókban arra, hogy ezek ne csak évenkénti találkozások legyenek, hanem legyen egy folyamatos kapcsolattartás. És személyes beszélgetésekben elindult már az együttműködés. Most ott tartunk, hogy elő kell készíteni a hivatalos együttműködést is, az egyébként eddig egymástól teljesen függetlenül működő helyi médiumok, helyi újságírók és az országos sajtó között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendszeressé kell tennünk a református újságírók találkozóját. Mert időről időre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy azok a vállalások, amiket tettünk egymás felé, azok vajon teljesültek-e. Ha nem, akkor mi az akadálya ennek, mit lehet tenni, hogy teljesüljenek, ha pedig teljesültek, akkor hogyan, merre lehet tovább lépni, hogy még jobb legyen az együttműködés.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra, szolgálatotokra.
0: Áldás nektek is.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, az elmúlt percekben Somorjai Balázzsal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályvezetőjével beszélgettünk.
2: Ha a hibákat lemossa a tenger, azt hiszem én is elmegyek, oda megfüggesztem.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, egészen 12 óráig vagyunk veletek, ez a második óránk, derűs hetet, illetve derűs hétfőt kívánunk mindenkinek, egészen örömmel veszük, hogyha velünk vagytok, és ebben a mai műsorban együtt tudunk rádiózni. Rengeteg érdekességgel készültünk, és egy következő rovattal visszatérünk kicsit a medve témánkra, ez pedig a kitekintő.
2: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
1: Egyre több alkalommal találkozunk olyan hírekkel, hogy közelebb és közelebb kerülnek a medvék hozzák. Éppen Tiszabecs vonzás körzetében két nagy medvét regisztráltak a határőrök egyes sajtóértesülések szerint, amely tőlünk tényleg néhány köpésnyire helyezkedik el, úgyhogy mondhatjuk, hogy már az Alföldön is kolbászolnak medvék. Na de mit érdemes róluk tudni, egy-két érdekességgel folytatjuk.
3: Talán az egyik legérdekesebb dolog, ami teljesen mindenki igazságnak vesz, hogy a medve az téli álmot alszik. Olyasfajta téli álmot, hogy letenni a fejét valamelyik barlangban, nem tudom, november környékén, és majd csak február 2-án emeli fel, ilyesfajta téli álmot nem alszanak. Télen csak egy mély pihenő állapotban, úgynevezett téli nyugalmi időszakba húzódnak vissza. A testhőmérsékletük ilyenkor minimálisra csökken, de azért könnyen felébredhetnek. Tehát az, hogy november-decemberben egy barlangban találtunk egy medvét, az nem jelenti azt, hogy ez februárig ott fog durmolni.
1: A medvefélék családjában jelenleg összesen 8 állatfaj szorul, az óriás panda, pápaszemes medve, az ajakos, a maláj medve, az örvös, a fekete, a barna, illetve a jeges medve. Azt hittem sokkal hosszabb a sor, bár vannak alfajok, de a lényeg az, hogy ezek a medve macik fajták ismertek a világon.
3: Így van, illetve akkor ebből azt is el kell mondanunk, hogy a koala mackó kifejezés, mint olyan, az nem állja meg a helyét, mert hogy a koala az nem rokon a medvének.
1: Pedig olyan aranyos.
3: Abszolút.
1: A név és a méz kapcsolata, egyébként maga a medve szó az egy szláv eredetű szó, és ugye eredetileg mézlátót vagy mézmutatót jelent a kifejezés az ősz szláv nyelven. Ugye a med az a méz, a vegy az pedig a látni szavainak összetételére utal, úgyhogy innent ered a mézlátó. Úgyhogy ha valaki mézlátó, vigyázz, akkor azt jelenti, hogy fuss.
3: Ott van a medve.
1: Bár igazából ez a mondat nem helyes, mert a medvétől azt mondják a szakértők, hogy nem szabad futni.
3: Így van, tehát sokféle találkozás lehet elképzelni a medvével. Az egyik, hogy találkoztunk vele, de ő még nem lát minket. A másik, hogy találkoztunk vele, és ő már lát. A harmadik, hogy találkoztunk vele, és ő már elkezd felénk közeledni. Na most a futás, mint olyan, bár ugye elindítja az embernek a menekülő gondolkodását, vagy az ösztönét, de mivel a medve képes 50-60 km/órás sebességgel futni. Ráadásul lejtőn lefelé még gyorsulni is tud. Önmagában az embernek a futása az inkább a vadász ösztönét ébreszti fel, nem az, hogy jé, az ott fut, én meg megeszem, ami maradt.
1: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy a medvék gyakorlatilag a mondjuk is, hogy hírhettebb és legismertebb időjósok a Föld nevű bolygón. Hát ugye, ha február 2-án a medvék kijönnek Gyertya szentelő napján, kijönnek a barlangjukból előbújva, meglátják az árnyékukat, akkor visszabújnak és tovább alszanak, mert még legalább 40 napig kitart a tél, és ugye hát a bőrös idő szempontjából is akkor pedig kint maradnak, mert rövidesen jön a tavasz, úgyhogy rengeteg időjósággal kapcsolatos dolgot kapcsolunk a medvék életéhez.
3: Illetve az életmódjukról áruljuk el, hogy bár ragadozóknak születtek, de azért az ételüknek, a táplálkozásuknak a több mint 70%-át az abszolút nem valamiféle zsákmány állat jelenti, hanem inkább gyümölcsökkel, magvakkal, hajtásokkal táplálkoznak, illetve mivel nagyon jó a szaglásuk, ezért mindenféle más ember által hátra hagyott ételmaradékot is ki tudnak szimatolni, és arra is, hogy is mondjam, vevők és kaphatóak, úgyhogy ha egy sátorozásnál ételt hagyunk kint, akkor gyakorlatilag felhívjuk keringőre ezeket a medvéket, gyertek, aztán játszunk együtt.
1: Bár a medve az nem játék, viszont a Teddy Maci, amit nagyon sokan ismerünk, azt az Amerikai Egyesült Államok 26. elnökéről nevezték el, Theodore Rooseveltről, aki egyébként egy mondás szerint egy vadászat alkalmával nem volt hajlandó lelőni egy fához kötött medvebocsot, És ugye ilyenkor a sajtószak mellé teszik zárójelbe, hogy egyébként nem biztos, hogy csak azért, mert jó szíve volt, hanem azért, mert rengeteg sajtós is volt ezen a medve vadászaton, de ez már egy másodlagos kérdés.
3: A medvének jót tettek az újságírók.
1: Igen, ez szó szerint, mert ebben a pillanatban születik meg a játékmackó fogalma. 1894-et írunk, egy németországi játékgyárosban gyártják az első 20. század legismertebb játékát, a macit. És ugye fontos megjegyeznünk, hogy igazából maga az első mackó egy ilyen jellegű, ebből a újságcikkből fakadó dolog volt, aki egy boltos édességet gyárt, és úgy gondolta, hogy ennek a hírnek a kapcsán ő varat egy ilyen plüss anyagból készült macit, és kirakta a termékei közé, és így indul meg az első játék mackónak a világ körül útja, és már abban az évben 1904-re gyakorlatilag onnantól számít, hogy 10 éven belül 12 000 mackót talált gazdára, úgyhogy plüss mackó szempontjából ez a történet itt indult el, és elmondhatjuk, hogy mai napig a mackó, játék mackó az mai napig mackó. Bár az én gyermekkoromban hozzá kell tennem, hogy számomra minden egyes plüssből készült puha állat az nála mind maci volt, úgyhogy nekem furcsa volt, hogy szóval az nem...
3: Az állatani besorolás az
1: igen,
3: nem feltétlenül volt a legfontosabb.
1: Igen, minden plüss maci volt, hát plüss maci azt jelenti, hogy puha anyagból készült állat, nem pedig egy... Úgyhogy én, ha egy kacsa volt a formája, azt is plüss macinak hívtam.
3: De aztán kinőtted.
1: Igen, aztán szóltak, hogy szóval ez nem teljesen így van a biológia, nem tudom, emlékszel erre a dologra. De én éveken, szerintem tinédzser koromig azt mondtam, hogy valami, ez egy plüss maci, úgyhogy izgalmas volt. Együnk is tovább, ebben az órában is meghívott vendéget szeretnénk fogadni a következő percekben. Ha minden igaz, akkor Tóth Győző érkezik hozzánk, a Kárpátház civil egyesületnek az igazgatója. Témánk pedig az idén többedik alkalommal megrendezésre kerülő Siesta, amelyben az összes közösségükben működő különböző gyermekcsoportoknak a tánc zenei produkciói kerültek bemutatásra. Egyfajta motivációs közösségi alkalom, egyfajta találkozó. Erről is beszélgetünk a vendégükkel a következő blokkunkban. Érdemes velünk tartani.
3: Várunk mindenkit!

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11:35 percen köszöntjük a mostatkozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a külön kiadás műsora, egészen 12 óraig vagyunk veletek. Rengeteg üzenet érkezett, és külön köszönjük azokat, akik livestreamen követik az adást a Facebook közösségi oldalunkon keresztül. Velünk van Katalin Mária. Áldott békés szép napot kívánok minden Púzus Rádió hallgatónak és önöknek is szeretettel Budapestről. Velünk van János, üdv a rádió munkatársainak és hallgatóinak. Szép napot Mucsonyból hallgatjuk a műsort. Köszönjük szépen. Rozália is írt, nagy öröm látni és hallani benneteket. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek, éljen a Púzus Rádió. A többi 10 évben is gratulálok a maradok további rajongóitól. Köszönjük szépen, kedves Rozi. Illetve Judit is velünk van, ő Szernyén hallgat bennünket, és Ibolya és most csatlakozott hozzánk. Szép napot és hetet kíván minden rádió hallgatónak. És akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
2: Stúdiunk mikrofonja előtt köszöntjük Tóth Győzőt, a Kárpátház civil szervezet ügyvezető igazgatóját. Szóhadnyi známi osztúgyi Győző Tóth, Vekonávcsét direktor, Romáckai Organizáció, Kárpátház. Üdvözlünk műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket.
3: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: 2026-ot írunk, amikor elmondhatjuk, hogy Isten kegyelméből számos fiatal gyűlhetett össze egy újabb találkozó erejéig, mert idén megtartotta a Kárpátháza negyedik fiesztáját, amelyben rengeteg gyermek mosoly, rengeteg élmény és rengeteg közösségi pont volt. Mit kell tudni az idei találkozóról?
3: Így van, Istennek hála. Újra sikerült megszerveznünk a Kárpátház civil szervezet ritmus és hangműhelyének résztvevői által a negyedik fiesztánkat. Azt kell tudni róla, hogy ugye ők egész évben dolgoznak. A helyszíneken, a közösségekben, falvakban egész évben fellépnek, de még nagyobb, és ugye a munkának a szerves részét teszik ki az, hogy ők minden héten próbálnak, dolgoznak, teljes értékű tagjai a Kárpátház családjának. És ilyenkor összejönnek, találkoznak, épül a csapat, csapatépítés szellemében is szervezzük ezeket az összejöveteleket, és egy-egy műsorszám erejéig megmutatják azt, hogy mivel is foglalatoskodtak egész évben. Már maga ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény, elsősorban nekünk, de szerintem nekik is, mert 200-250 gyereket egy helyen látni, gyönyörűen felöltözve, ez egy kimondhatatlan is. Szavakat nem talál az ember rá, de csak egy kicsit dolgoznak, mert mutatnak valamit abból, amit tudnak, és utána a játéké a főszerep, mert mi ezt a napot szeretnénk nekik így megköszönve átadni, és nagyon-nagyon szeretnek járni fiesztára. Most már ezt így is mondhatom, mert ugye a negyedik alkalommal történik mindez. Légvár, körhinta, íjászat, arcfestés, kézműves foglalkozás, tehát teljes mértékben lefoglalják magukat 3-4 óra hosszára. Nagyon jól érezték magukat most is.
1: 11 településen zajlik a munka, legalábbis a mostani találkozón 11 településről több mint 260 gyerek jött el.
3: Igen, 11 település. És azt kell, hogy mondjam, én ezt ott is megjegyeztem, mindig amikor szólok hozzájuk, akkor az éppen aktuális gondolatomat fejezem ki, nem szoktam készülni, hogy senki nem mondja azt, hogy tehát az első néptánc csoportunk Badalóban alakult 7 éve, senki nem mondja nekem azt, hogy valaki 7 évig unszolásra és muszájságból jár. Hétről hétre próbákra. Egyszerűen megszerették a magyar kultúrát, megszerették a magyar néptáncot, és ugye örömünkre szolgál az, hogy a néptánc programunk 2 évvel ezelőtt átalakult, és létrejött a Kárpátház ritmus és hangműhely, mert ugye Badalóban megalapult az első citera együttesünk, és ők is felléptek most a fiesztán, tehát ők is színesítették a programot. Nagyon sikeres a citera oktatásunk is. Gáti Gyöngyi egy nagyon, nagyon értékes ember, és ő átadja tudást, és ugye féltünk eleinte, mert egy teljesen gyerekek számára egy idegen hangszerről van szó, hogy nem lesz elég gyerek, de hála Istennek, hogy túljelenkezés lett, és ők is 2 éve művelik ezt a csodálatos magyar hagyományt.
1: Az intézményük nem csak a tánc, illetve a zeneoktatással vannak jelen, hanem számos egyéb projektjük is fut. Tanévkezdés volt nem is olyan rég, bár már az ősz közepét is elhagytuk, hogy több száz gyermeknek sikerült, mint minden évben egyfajta iskolakezdési csomaggal kedveskedni.
3: Igen, hát mi megpróbáljuk úgy alakítani a jövőnket, hogy hosszú távra tervezünk. Az iskolakezdési programunk is, aminek az első is lettem a neve, nagyon-nagyon régen, tehát én 10 éve, nem tudom, közel 10 éve zajlik, amikor is a Beregvidék iskoláinak elsőseit látogatjuk meg, ajándékokkal, megtöltött iskolatáskákkal. Ez is nagyon fontos, mert ugye ismerjük a helyzetünket, jó tudni azt gyerekek vagy a szülők szempontjából, hogy van, aki figyelemmel kíséri a jelenüket. A helyzet se könnyű, ugye egy-egy iskolatában.

0: ünnepe is, és ilyenkor eszmét cserélünk. Nekem ez különösen fontos, mert ugye önkormányzati képviselő vagyok, és jó képben lenni, hogy mi a helyzet az iskoláinkban. Ilyen szempontból is hasznos ez a programunk.
1: Milyen egyéb területeken van még ilyen a Kárpát-ház alapítványuk?
0: Van egy szociális irányultságú programunk, amiről már többször beszéltünk, hogy amikor nyugdíjasokat látogatjuk meg, Mikuláskor az óvodásokhoz megyünk ki, ami szintén nagyon sikeres. Van a kultúrház programunk, ami az alapja volt tulajdonképpen a néptánc programnak, és ugye felújítottunk már 3 kulturális központot, úgy régen nevén klubot, de mi ugye kulturális központokká újítottuk fel őket, és annyit teszünk még hozzá, hogy a helyi híres személyiségnek, Badalóba Petőfi Sándor, a kultuszt Badalóba konkrétan nem kellett bevinni, mert Badalóhoz Petőfi Sándorról szól, de a központnak is Petőfi Sándornak a nevét adtuk. Haláboron Fedáksári kulturális központ lett, és pont most ugye a 4. fiasztának a helyszíne Csetfalván ez a Móri Zsigmond kulturális központ, ami szintén egy nagyon jó dolog, mert most is sokat beszéltünk arról. 2020-ban adtuk át, és még most is, mert nagyon szépen sikerült, hál' Istennek. Most is nagyon sokat beszéltünk a felújításról, hogy sikerült, hogy ment le, hogy zajlott le az átadásról, és az, hogy a céljainkat, meg az álmainkat valóra váltottuk azzal, hogy megtöltöttük gyermekzsivajjal, mert ott abban az épületben 250 gyereket látni, az egy csodálatos élmény. És tulajdonképpen tényleg a munkánk, lehet mondani, hogy ilyen szempontból is beért. Illetve most zajlik a Beregúj faluban a remélhetőleg második Rákóczi Ferenc nevét viselő kultúrháznak a felújítása. Úgyhogy mi dolgozunk. Én remélem azt, hogy a szponzoraink és a támogatóink ezt látják, és továbbra is támogatnak minket.
1: 11 települést érint ez a fajta közösségformálás, és nem olyan régi Szorványban élő magyar közösség pedagógusával beszélgettem, akik elmondják, hogy mennyire fontos az, hogy a közösségen belül legyenek olyan találkozási pontok, ahol a gyermekek elmehetnek iskola utáni foglalkozások, legyen az cserkészet, legyen az kórus, legyen az tánc, vagy egyéb valami csoportos hangszer, és mennyire nagy igény van erre, és ekkor gondoltam bele az ilyen jellegű hálózatoknak a működésnek a fontosságába, hogy 11 településen már van, de mégis mennyire fontos lenne az, hogy tényleg sikerüljön további és további közösségeket feltárni, illetve belevonni ebben a munkában. Mi a legfontosabb célja, vannak-e tervek ebben a fajta hálózatfejlesztésben?
0: Igen, ez teljes mértékben igaz, mert ugye vissza gondolva nem büszkélkedhettek ezek a közösségek, ezek a települések nagyon nagy kulturális munkáról, és mi, ahogy bevittük ezeket a dolgokat a helyszínekbe, teljesen fellendült az egész kulturális élet. Nagyon-nagyon fontos. Mindig azt mondjuk, hogy a gyereket ugye kivesszük a számítógép elől, meg a telefon elől, ez is természetesen, de az, hogy egy faluba működik, és sikeresen működik a kulturális élet, ez nagyon fontos tud lenni. Ez a megtartó erő, azt hiszem, hogy ez mindenképpen nagyon fontos dolog, és hetente, hónaponként keresnek meg minket különböző helyekről, hogyha lehetne, akkor oda is nyissunk. Én mindig elmondom, hogy nekünk kapacitásunk erre, tehát fizikai kapacitásunk van, meg tudjuk szervezni. Meg kell nézni most, ugye nagyon közeli az, hogy búcsúba szeretnénk beindítani a néptáncot. Mi készen állunk rá lehetőségeinkhez mérten, és ezeket kívánjuk a továbbiakban is, mi terjeszkedni szeretnénk, akarunk, tudunk, úgyhogy szándék megvan.
1: Nagyon szépen köszönjük, időt szánt ránk, és beszélgethetünk a témáról. Valóban látva a videókat, fotókat, fantasztikus élmény volt a 2026-ban 4. alkalommal megrendezésre kerülő Fiesta program. A gyerekek mosolya és az a rengeteg kacaj nevetés, illetve a maga a tánc élménye és a zene, citeraszó élménye is valóban töltötte a hétvégén az embereket, és akik látták ezt a videót, kicsit pozitívan tekintenek a kárpátói jövőbe. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Az elmúlt percekben Tóth Győző, a Kárpát-ház civil szervezet ügyvezető igazgatója volt meghívott vendégünk.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egykor meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úticélt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. Вдоро.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információ, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnemény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úti célt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM. Sőt,

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa.
3: Jodin FM.
4: Klasne radio. Vdorohu.

0: FM 92.1.
1: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv, én pedig Antal István vagyok. Ma egy igazán különleges, ikonikus előadó előtt tisztelgünk. Ő nem más, mint Cher, a nő, aki 6 évtizede meghatározó valakja a zeneiparnak, a divatnak és a popkultúrának egyaránt. Tartsatok velem a következő fél órában egy zenei utazásra. Életút, slágerek és az örök megújulás története Cherrel a főszerepben. Vitányi ragyoszok, hogy sem dovás, hogy van egy program a muzicsni track. Z vám Völdúcsi, István Antal, úszja, hogy is nyit peredási muzicsi egy hité, amerikánszkői pop szpivá Cher. Zolosájtis az nem olyan. Pocsinájma. Sherlyn Sarkisian 1946-ban született Kaliforniában, 1965-ben robbant be a köztudatban Sonny Bono oldalán. Ők voltak a 60-as évek egyik legismertebb párosa a zenében és az életben is. A hippie korszak egyik ikonikus

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: A 70-es években már egyedül is tarolt. Cher bebizonyította, hogy több mint egy duó fele. Ő egy valódi sztár, akinek minden korszakat tartogat valami újat.

Cher a 80-as évek végén újra feltalálta magát, Burjack is rocker lett, klipjeiben merész és erős nőként jelent meg. Az If I Call Turn Back Time ikonikus dala nem csak zenei, hanem vizuális szimbólummá is vált, és ne feledjük, közben Oscar-díjas színésznőként is elismerték a Hódkórosok című filmben.

1998-ban jött az újabb áttörés, Believe. Ez volt az első olyan sláger, amelyben markánsan használták az autotune effektet. A dal világszerte első lett a slágerlistákon, és új generációk fedezték fel őt.

Közösségi médiában is aktív és nem hajlandó nyugdíjba menni, és mi ennek csak örülni tudunk. Ahogy ő mondja, a korral nem öregszem, csak jobb leszek. Erős női példakép, hangja és stílusa pedig generációkon ível át. Nem hiába hívják őt a popzene kamélónyának.

Ez volt a Zenesáv, Serrel a középpontban. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Antal István, hamarosan újabb ikonikus előadóval jelentkezem. Addig is maradjatok velünk, és ne felejtjétek, a zene összeköt bennünket. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти американської поп-співачки Шер. Дякую за увагу, залишайтесь надалі з Радіопульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer, mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzus Rádióban.

0: óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda, Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kiki lesve a levelek közül. Hol lehet az a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk. És azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is, és most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Hát, ott jön picúr, és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa aláért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül még egy csomó figurát tudok. Majd meglátod. Na, gyere, gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba. Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk, suhanunk, micsoda bringa, micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésűtartó, kulcsfogar. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van, mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le.
1: Én is?
0: Hát, neked nem muszáj. Úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön.
1: De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát, és fújd fel a kereket.
0: Picúr idegesen hümmögetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa.
1: Valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs.
0: Aha. Ködlámpa van, fésűtartó van, zászló van, első hátsó vicsogó van, pumpa nincs.
1: Ajaj, ez aztán a meglepetés, ajaj.
0: Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol? Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom kicsit összehúzta magát, s szelíd hangon magyarázott.
1: Hát csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Hú, ha az most itt lenne!
0: Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe.
1: Óriás tüdejű levegő fújó amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy leengedett vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni, fantasztikusan.
0: Amikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújni való nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
1: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel.
0: Hát, ahogy ment, mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Hát ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak. És ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó, fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, aztán a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetében egy kicsit túlfújta a gumikat. Vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra. Majd mikor a negyedik gumi is kidurrant és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, és közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való, levegő tessék, halló! Nincs valami felfújni való. Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajaj, mit tehetek egyebet? Tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére, és integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon. Ugorj fel hátra, öcsi! Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott. Hú, enged a gumi! Majd lekászálódott a fülkéből, s körbe járta a kocsit. Ez se lyukos, ez se lyukos. Hát akkor mi sziszeget? Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett. Aha, te voltál. Hát minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnál? Hát mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni! Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott. Ajjaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett. Kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe, így, hogy a mozdonyvezető kinézett az ablakon, s meglepődve látta, hogy a füst előre száll. Na most előre megyünk, vagy átra megyünk, morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott. Te csinálod velem ezt a csúfságot? Hm? Leszállni! Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott állt, meg szomorkodott, eszébe jutott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz! Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
2: Hoho, Artúr, lakhatok nálad egy kis ideig?
0: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
3: Természetesen, vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládét. Tudod, keményen fogyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét. De akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban.
0: Óriás tüdejű levegőfújó panaszosan feljajdult.
2: De hát, mit csinálják, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
0: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett, valóban, mit csináljon szegény, majd így nyugtatta a panaszkodót.
2: Persze, persze, de az én kedvemért próbál meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót.
0: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémült el a fejéhez kapott.
2: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: És valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű lebegőfújó belülről felfújta.
2: Csak el ne vigye a szél!
0: Sóhajtott Gombóc Artúr.
2: Ennek a felesett tréfa azonnal keresnem kell valami felfújni valót. A csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta. Először madárvédő golyókapkodóhoz ment, s lihegve hadarta.
2: Sürgősen segítene kellene valakin!
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő golyókapkodó.
2: Nem, nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog. Nem tudsz valami felfújni valót?
0: Madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
4: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál!
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
2: Ha-ho, radírpók, itt vagy!
0: Radírpók felmászott a lyukból.
5: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
2: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót? Ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
5: És mindent fel tud fújni.
2: Minden? Hajjaj!
5: Engem is? Téged?
2: Minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
5: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
2: Hogy micsoda? Hát persze, hát vagyis én most rohanok, szervusz!
0: Egyenest festék tüsszentő Habci Benőhöz ment. Hadarva mondta.
5: Szervusz, te jó, hogy itt találok, mondd, vagyis mi búsulsz?
0: Festék tüsszentő Habci Benő a fejét lógatta. Fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult. Bús hangon válaszolt.
6: Hogy ne búsulnék? Amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni, mivel hogy itt ez a gépkocsi. Jaj, hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron, csak néhány encsembencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta új.
0: Gombóc Artúr megnézte az autót, s a fejét csóválta.
2: Ajaj, ez kompec, ebből se lesz már motor.
0: Festék tüsszentő Habci Benő még fancsalibb képet vágott.
2: Ugye te is azt mondod?
6: Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
0: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
2: Várjál csak! Ne bőgj a fülembe! Hadd töprengjek egy kicsit! Megvan! Hoppláho, megvan! Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál! Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé! Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk!
0: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
2: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
0: Gombóc Artúr csak legyintett.
2: Semmi vész, ez a lényeg. Mert nem kell hozzá szél.
3: Nem kell! Hú-hú, szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyorshajtásért!
0: Erre már festék tüsszentő Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, s a ház szépen le is száll. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festék tüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert ő gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt, tudod miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompom felugrott egy fára, és onnan beszélt.
3: Ha, szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: még? Hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, hult a hó, vaj, inkább leesett.
1: A vasúrrubába. Volt egyszer egy szegény favágó ember, de az aztán csak ugyan szegény volt. A bőre is a csontján száradt a rettenetes sok éhezéstől. Hát még a gyermekei. Uram Jézus, a gyermekei. Ezeknek már zörgött is a csontocskájuk, és minden kis széllebben ésre lefordultak a lábukról. Búsult a szegény favágó, a szíve is majd megszakadt, ha látta azt a sok éhező gyermeket. Mert sokan voltak ám, mint a rostalika, talán még egyel több. Egyszer aztán, mit gondolt, mit nem a szegény ember, vállára vette a fejszét, a gyermekeinek nem szólt semmit, s elment hazúról. Hogy hová megy, azt nem is tudta, de eltökélte magában, hogy addig meg nem nyugszik, míg a sorsa jobbra nem fordul. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s meg sem állott, míg egy erdőbe nem ért. Már szépen rá is esteledett, de még mindig nem állott meg. Botorkált elébb-elébb a sűrű rengetegbe, de bizony annak sem vége, se hossza nem volt. Mindegy, gondolta, már meg nem áll, ha a világ végéig tart is az erdő. De egyszerre csak gyönge világosság verődött az útjára. Megállt, aztán ismét megindult a világosság irányába. Ment, ment, s nem sokára egy kis házikó elé ért. Annak az ablakából jött a világosság. Nem sokáig gondolkozott, beállított a házikóba. Bánta is ő, ha az ördög lakik is abban. Azám egy lelket sem talált. Az asztal meg volt terítve szépen, étel-ital bőven volt rajta, az ágy is meg volt vetve, de hiába kajtatta fel a szobának minden zegédzugát, egy árva lelket sem talált. Ha nincs, nincs, mondta magában. Leült az asztalhoz, s evett, ahogy győzte. Ha adlakék jól, most már ő is egyszer az életben. Jól is lakott, mint a duda. Volt még egy pippadohánya, rágyújtott, s füstölt, mint egy kémény. Egyszer csak mit lát? Egy nagy fekete macska ül előtte az asztalon. De már ezen csodálkozott a szegény ember. Ő ugyan el nem tudta gondolni, hogy kerülhetett elébe ez a csúnya fekete állat. Mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Már éppen le akarta kergetni, de mire meggondolta, a macska már eltűnt az asztalról, mintha csak a föld nyelte volna el. Hát, ilyen csodát még nem ettem, morgolódott a szegény ember. Mikor jött, akkor sem vettem észre, mikor elment, akkor sem. Isten, Istenem, ne legyen, ha az ördög házába nem kerültem.
2: Jól gondoltad, szegény ember, szólalt meg valaki e pillanatban. Az ördögök házába kerültél.
1: És most már igazán megijedt a szegény ember. Iholni, ott áll előtte egy égtelen csúf öregasszony, kinek az óra tiszta vasból van, s olyan hosszú, hogy a földet verte. De kongott is a föld, mikor az órát hozzáveregette. Megijedt bizony, nem elég, hogy ezt sem látta, mikor belépett, de ez még az ő gondolatát is kitalálja.
2: Úgy van, úgy, te szegény ember, folytatta az öregasszony. Én a vasorú bába vagyok, anyja az ördögök királyának. Hát ide jövél az én házamba, hiszen jó helyre jöttél. Mindjárt jön a fiam, s visz magával a pokolba.
1: Könyörgött a szegény ember, de nagyon, hogyha Istent ismer, ne vitesse őt a pokolba, mi lesz az éhező gyermekeivel. Mondta a vasúrú bába.
2: Ez csak úgy kerülheted el, ha magaddal viszel engem is a te hazádba.
1: Hiszen még csak ez kellett. Most már úgy megijedt a szegény ember, hogy majd felfordul.
2: Úgy bizony, ha elviszel. Neked úgy sincs feleséged, majd az leszek én, s meglátod, milyen jól gondját viselem a gyermekeidnek. Tejbe vajba fürözgetem, s hasábfával kenegetem.
1: Mit volt mit tenni a szegény embernek? Rá kellett, hogy álljon a vasorú bába kívánságára. Elébb nagy tarisznyát teleraktak mindenféle jó étellel, egyet pedig arannyal, ezüsttel, s két tarisznyát föltettek egy szamárra, s azzal elindultak a szegény ember faluja felé. Már egy egész napot mentek, amikor megállapodtak az erdő közepén. Elővették az elemózsiás tarisznyát, s ettek, ittak, lakmároztak. Addig ettek, addig ittak, hogy a vasorú bába elszédült a sok bortól. A szegény embernek sem kellett egyéb. Fogta a fejszét, s olyat ütött a bába orrára, hogy mindjárt ketté törött. Nagyot ordított a bába, de az orra eltörésével az ereje is elveszett, s meg sem tudott mozdulni fektéből. Hanem az orra akkorát kongott, de akkorát, hogy megrendült belé az erdő, s még a pokolba is lehallatszott.
2: Csű! Kiáltotta az ördögök királya. Az anyám orrát valaki letörte. Utána!
1: Szaladott ki a pokolból, mintha csak a szemét vették volna. De eközben a szegény ember sem tátotta a száját. Levette a szamáról az aranyas tarisznyát, és szaladott ő is, ahogy csak győzte a lába. Hallotta, hogy kiabál utána az ördögök királya.
2: Nézz vissza, te szegény ember, nézz vissza, nem bánod meg!
1: De volt esze, s nem nézett vissza. Nem is érte utol az ördögök királya, míg a szegény ember éppen a maga udvarába bé nem ért.
2: Hopp, megvagy, kiáltotta az ördögök királya. Te gyilkos, most szörnyű halálnak halálával halsz meg.
1: Eresz, kiáltotta a szegény ember, mert itt én vagyok az úr. De az ördög nem eresztette, húzta visszafelé. Hát egyszer csak a nagy lármára kiszalad a szegény embernek valamennyi gyermeke. Megörültek, de mennyire? Azt hitték, hogy az apjuk hozta az ördögöt, s azért hozta, hogy ők megegyék. Mindazt kiabálták.
3: Nekem az ördögöt, nekem, nekem!
1: Mindegyik egymaga akarta megenni.
2: Aj, megijed erre az ördög szörnyűségesen. Ő még életében nem látott egy apának ennyi gyermeket. Ennek bizony fele sem tréfa. Ez a tenger sok éhes gyermek még felfalja őt, de úgy, hogy még egy porcika sem marad belőle.
1: Most meg ő könyörgött a szegény embernek, hogy eressze szabadon.
2: Menj Isten hírével, mondta a szegény ember. Mind a vízig szárazom.
1: Az ördögök királya szaladt, mint a veszedelem. Vissza sem mert nézni. Pedig a szegény ember is eleget kiabálta.
2: Nézz vissza, ördög! Nézz vissza, nem bánod meg!
1: Dehogy nézett vissza. A szegény ember pedig ezután búját sem mondotta. A tarisznya aranyból, ezüstből gazdag ember lett, és most már úgy élnek, mint a hal a vízben. Úgy bizony.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92.2 Йодин FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.